0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogy az a Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztérgő repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitangyú Rádió.

0: Pitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Vitamin Rádió. A legjobb zenék.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itangyú Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge Jam. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: a segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Jó,
3: te jó. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza! Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Vitamin Rádió.
3: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél, hallgatni.
7: Még több. Több. Még több zene.

És most korrigálnék valamit. Lunkos is azt mondta, hogy az Omega együttes legöregebb tagja, Kovacsics Andris, aki egyébként tényleg ma ünnepli születésnapját, de nem a 77-et, csak a 76-at. De így is ő a legöregebb. Most be is jön erre az alkalomra. Egy szám elejéig visszavesszük. Öcsi!

0: Isten éltessen, öcsi!
1: Figyelem! Figyelem!
2: Az Animal Cannibals megérkezett.
3: Ricsi P vagyok.
2: Én pedig Kuka MC.
3: Mi ketten az Animal Cannibals.
2: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
4: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
5: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérdű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: BW Radio.
2: A legjobb zenéket.
3: What we're saying is not protesting. We're giving the answers as some kind of solution.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

Go rich, I didn't know.

Ferenc Pista 67-es rendszámmal. Itt van Naránk, velünk van Katánk is, akinek volt egy kérdése a Dutyi Dininkhez. Szerintem az volt az a kérdés, hogy főleg ő hiányzott neked, ugye? Szerintem az lesz rá a válasz, igen. Na, Kata után itt van velünk Dutyi Dilink, itt van az én másik felem, a Bitangom. Szia, drágaságom! Van két robotunk, itt van a mi Ronink is, illetve vannak külsős hallgatóink, aki tudja, hogy itt van velem. Ő nem más, mint Buli Király Gyulánk. Szia, szia! Aztán fognak majd még csöpögni be a hallgatók. És közben írja a drága maskurám, hogy szia földim, cup, indulnom kell melózni, ha tudok, jövök fülelőzni. Jó Adit, köszönöm szépen! Na, akkor amit nagyon megszerettem, zene már itt is van nektek. Digi-digi! Hey, Vito!

0: Na és közben Krisztián írt rám, akit Marciként ismerünk a chatfalon, ha ritkán feljön, hogy szia, hallgatlak. Hát akkor várunk föl téged, és nagyon-nagyon sok szeretettel a tudod hova, bitan.radio.com, gyere!
1: Things I didn't gone, but me still dire. So just make I mega mix scene. Take it, take it,
0: Alexiánt és Ice MC-t hoztam el nektek. Köszönöm a zenét Buri király Gyulánknak, aki szegény mindig valahogy eltűnik, de mégis visszatalál és hallgat.

Én közben felráztam a drága Mária barátnőmet, és hát jó reggelt kívánok, hogyha aludtál, akkor bocsánat, nem hallottam semmit abból, amit mondtam, mert közben füles rajtam volt, csak annyira csörgettelek meg, hogy gyere,

Na szóval akkor még egyszer, mert valami történt, szóval Ducsi Dininket szeretném majd meginterjúvolni, egy kicsit lenne egy pár kérdésem hozzá, de hát nem tudom, hogy merjem-e feltenni neki. Mert általában el szokott szaladni a feladásomnál.

Nem tudom, hallottátok, hogy mondtam, hogy mivel hogy szeretjük a társaságát, hát így nem biztos, hogy meg fogom kérdezni, amit szeretnék, de hát én nagyon gondolkodok rajta. Egy kis DJ bubó nektek. Shadow of the Night. Ez a számnak a címe. A 90-es évek egyik nagy ikonja.

Kata, te miértem azt, hogy a Bea megint megszakítottad be a kedvenc dalomnál? Nem, nem szakítottam meg. Mi az, hogy már megint, mint hogyha én minden zenét megszakítanék, Kata, gondolkozz, mit írsz? Egy pillanatra kiestem adásból, mindössze ennyi volt, és közben ment utána tovább a zene.

Szóval Ducsi Divihez a kérdésem, hogy érezted magad ott, ahol voltál? Voltál-e termálvízbe, és hogyha voltál, kikeltetted el a csibéidet? Ez az első körben. The rest of life will never cease when the moon is shining.

Na jó, de turizmusban voltál, ami mit jelent? Nem voltál, nem fürödtél, meg semmi? A zuhany alatt esetleg? Én amúgy abban voltam, hogy hol is voltál, hogy mit is írtunk ott a chatfalon. Mit tudom én, termálvíznél voltál, én úgy emlékeztem, de akkor nem jól. Hát igen, ez már a korral jár. Ugye elfelejtett, hogy hol voltál. Ja, nem én felejtettem el akkor. Na, az hajdúszoboszló. Akkor oda csak fogsz menni. Na jó, rendben. Akkor most megúszod ezt a kérdést. Mindjárt jön a következő ügyeségem.

És megérkezett a mi Brumink is a chatfalunkra. Üdvözöllek, dicső lovag, szép a ruhád, nincs is a lovad. Artesz kedves párom segített a chatnek a linkjébe. Azt küldtem át neki, örülök neki, hogy itt vagy velünk.

Kata azt írja nekem, hogy hozzá is van kérdésem. Figyelj, akkor kérdezek tőled valamit. Asztal, de nem szék. Mi az? Csak Kata válaszolhat rá. Kata, asztal, de nem szék. Mi lehet az?

fiatal szerelem, és közben megérkezett az én drága maskurám is. Szia, sziasztira, jó ad itt földén, puszin dolgozom, úgyhogy nem tudok majd írogatni. Én annak is örülök, hogy itt vagy velem a fülecskéddel. Köszönöm szépen, hogy feljöttél hozzánk. Ez pedig a Happy Gang és a fiatal szerelem. Kata nem tudja a választ, még egyszer megkérdezem asztal, de nem szép.

Na, Kata nem tudja a választ. Maskuránk azt írja, hogy tudom, az a plafon. Négy lába van asztal, de nem szék, az csak a plafon lehet. Tudod mi, gyere inkább állj mellém, ha már az adásom előtt nem tudtam mellém térdepelni, amikor imádkoztunk. Tehát négy lába van asztal, de nem szék, mi lehet más, mint az asztal, mert hogy ott is van benne. A válaszba asztal, de nem szék. Kata, kaptál kérdést, nem tudtad a választ, fekete pont. De tudod mit? Ő le egyes.

0: Józanére érkezni kell, megérkezett a chatfalunkra, ami Zsuzsink is, szia-szia! Köszönöm szépen a jó adás kívánságot, neked pedig azt kívánom, hogy érezd jól magad velünk. Figyeld, milyen jó kis zenét hoztam!
1: Mikor megismertelek,
0: odaadom! Hallottátok már nálam, és még fogjátok is. Paulina.

egy kis kedvenc volt ez, Paulino Dandom. Most pedig Maharadzsát hozom el nektek 2025-ből. És akkor szóljon mindenkinek, aki itt van velem fönt a chatfalon. És ezzel megtisztel engem. Aztán pedig majd jön olyan zene, ami majd szól a külsős hallgatóknak, akik valami oknál fogva nem tudnak feljönni hozzám.

Megérkezett a mi Kingánk is. Szia Kinga, érezd jól magad velünk? Közben kintről Wolfi is hallgat, és remélem ott van mellette Bea is. Sziasztok!

Azt írja Maskuránk, hogy ma vonzanak a tárgyak, szereztem pár tetkót, ezt tudom képzelni, milyen tetkó lehet. Ez nem a lemoshatós, ugye, és nem az, amit nem lehet kiszedni, hanem a szívátós. Vigyázz magadra! Wolfi közben azt írja nekem, hogy Wolfi a Lidl közepén hallgat. Ehhalsz!

Hello Afrika, Sami Haidul. Jaj, de mondja, hogy táncoltunk erre annak idején, a 90-es években. És igen, ő Dr. Albán és a Hello Afrika.

Gyere, Mariklám! Rázd meg te is a bulkádat!

Na hát ezt most jól leírtam. Azt írja. Docsi Dilink, hogy hát be kellett tóni a kerékpárt, hogy beinduljon, hát nagyon szépen válaszoltam neked, illetve írtam, hogy milyen lehetsz úgy, ha így is milyen vagy. Doktor Béres, Mongo Rides, Doktor Beles, Let's go! Mongo Rides, és az éjjel ott várok rád, a Hip Hop Boys egyik feldolgozása. Megmondom őszintén, hogy nekem így is tetszik.

Duki Dili dobott nekünk egy viccet. Tudjátok, hogy milyen drágább a női melltartó férfi gatyától? Azért, mert még mindig drágább a tej, mint a tojás. Hát ehhez mit is kellene hozzáfűznünk? Azt tudtad, hogy a nőkben sokkal több arany van, mint a férfiakban? Nézd utána! Ugyanis igen, van a szervezetünkben, a testünkben arany is. És nem azért, mert lenyeltük,

És azt tudjátok, hogy miért kell a nőkre sokkal jobban vigyázni, mint a férfiakra? Miért kell velünk szépen bánni? Nem az arany miatt, hanem azért, mert nálunk van az összes, na mi? Nem kell más figaszé nekünk, Ákos.

0: Nem kell más vigasz.
1: Vagy belephet a tél, mióta belém költöztél.
0: A háttérben csörgedezik valaki. Azt hiszem azt nézi, hogy mikor kapcsolom be a mikrofont, hogy csörögjön direkt. Úgy se adok belőle. Tessék.

van valami, amit nem tagadhatunk le, és aminek, hát van, aki nem örül, de mondjuk vannak nagyon sokan, akik örülnek neki. Mert hogy megélhették. Efelem nagyon szépen elénekli nekünk, ráncok a szemem alatt.

Várjál, Dutyi Dili, mit írsz, Mária, mondom leszel? Én még a csücske is? Ó, de jó kis helyes anyanyelvünk, vagy mi? Szóval, hogy a Mária lesz a csücske, vagy a csücskén lesz a Mária, vagy te leszel a csücske Máriának, vagy Mária bekerül a szíved csücskébe, mi van? Mókuskán a teljes kép és hangzavar. Fúméret vagy hüméret, atyavilág.

Trombone, ahogy de szeretjük. Aaron Chupa és Little Sis Nora közösre, és közben magyarázzák nekem itt, hogy miről van szó, mert mókuskádban teljes kép és hangzavar van. Szóval Mári azt írja, hogy úgy akarja mondani, lesz még a szívem csücskája, már hogy ő a tiéd. Jaj. Várja, véletlenül belevigyorogtam a kamerába, majdnem azt mondtam, mondom, én össze vagyok esve, vagy szét vagyok esve. Azt írja a Dutyi Dili, nem baj az, úgy kell írni, hogy én értsem. Amúgy igaz. Hát legalább te érted, már más nem érti.

Azt írja, Dutyi Lili, kellett neked, hogy jöjjek, kellett bizony. Szeretem, amikor össze meg vissza van minden, mert akkor lehet bogozni. Ki meg, be meg minden. Azt írja, nem baj, ez után úgy hívom, szívem csücske. Hívd úgy, szerintem nem mondasz neki rosszat vele. Figyelj rá! Nekem férfi kell! Aki tudja, mennyit ér! Figyelj rám! Zoltán Erika és Kiki! Ez pedig a Grease, nekem férfi kell! Én meg tényleg jobban járnék, hogyha táncolnék, vagy lerajzolnám nektek. Már csak azért sem. Szeretnél?

0: Kedves külsős hallgatók, én annyira mondom nektek, hogy bitangyoradio.com. Hát ami fent van a chat falon. Ej. Mondta Munkuska. És Huncutó elővette magát. Jöjjenek Európa kedvencei!
1: Európa kedvencei! European Hit Radio!
0: Hát az éppen inkább magyarországi lehetett annak idején 1990-ben.
2: Amúgy én szeretem a fogyatékosokat, veled is milyen jól kijövök, te két lábon járó speciális balon. Amúgy...
0: Bizony, ők az álmokfutók. Helyett az AD Studio. És az álmaimban a nagymamika visszainteget. Nem, álmaimban Amerika visszainteget.

Marika barátnőm, én azt mondom neked, hogy ha te ilyet fogsz neki írni a Dutyi Dilinknek, akkor nem, hogy a szíve csücske nem leszel. Meg ő se neked. Az fel se fog jönni hozzánk a chat falra. Tehát az, hogy Nuku, csak ima, azt hagyjuk meg az adásom elejére. Aztán utána told rá az összes imádat. Mert az olyan imádat.

Közben ír a Wolf, és nekem azt írja, hogy hogy várja, mert 600 fele írok. Azt mondja, nekem a kifli csücske van a szívem csücskébe. Képzeld, nekem meg a kakaócsiga belseje az én csücsköm. Vagy mi? Na, azt nem adom senkinek. Megyünk még egy kört, mondjuk Avaházi Csabával ebbe az órába, aztán átlépünk majd egy újabb órába, amikor is egy kicsit meg fogjuk majd mozgatni a rekeszizmainkat, így fogunk kezdeni, maradjatok továbbra is velem.

0: Jaj, de milyen sokár ez az altesz. Rágjam is meg neki, nézzétek meg, hogy táncol. Ahogy ígértem, a következő pár percben megmozgatjuk a rekeszizmokat. Jöjjön haszapa és fia beszéde, és jöjjön velük együtt az a bizonyos százrugó.
1: Fotte, adjál százrugót sürgősen?
2: Szervusz, fiam!
1: Ne szóljál be, adjál légy!
2: Csak köszöntem.
1: Jó van, ne legyél már hiperaktív, nyomjad a százrugót gyorsan!
2: Most honnan jössz? Munkából vagy az iskolából?
1: Képzeljed, öcsém, leérettségiztem.
2: Ejha! Végre, 25 évesen meglett.
1: Te nem akarsz leérettségizni? Neked is kéne ám.
2: Ma jövőre.
1: Pedig most megvannak a tételek. Neked ingyen odaadom, ha adsz 100 000-et.
2: Most nem lehet. Elfogyott a sör meg a szofi.
1: Anya?
2: Melyik?
1: Mindegy.
2: Kim van a konyhába. Olvasd az új Daniel Steele könyvet, a szívbillentyűit.
1: Mikor jött haza a melóból?
2: Körülbelül egy éve.
1: És te melóztál ma?
2: Aha. Visszatekertem az elejére a harangozó Teri kazettát. Átváltottam az atlétámot, aztán adtam 2 pofont az anyádnak.
1: Aha, akkor nekem adjál 100 rugot.
2: Mi a fenére kell neked 100 000 forint?
1: Nekem zöröksz papírzacskó.
2: Nem érdekel, nem adok 100 000-et, amíg nem mondod meg, hogy mit akarsz venni.
1: Mobilt, mi a rákot vennék más?
2: De hát már van mobilod, 3 is. Az egyiket tegnap vettem.
1: Aha, és ezzel szerinted hogy jelenjek meg az éjszakába? Hát még egy rendes tetkó sincs rajtam.
2: Na és? Én tegnap Grodgatjába mentem el a hörpintőbe.
1: Mert nincs kultúrád azért, mert bunkó vagy. Na, adjál 100 rugót.
2: Nem adok.
1: Jaj, ne tegyed itt már a fejedet. Szar lesz majd egy foggal szotyizni.
2: Szerintem, fiam, te elfelejtetted, hogy én vagyok az apád.
1: És akkor most mi van? Álljak át a sötét oldalra, vagy mi? Luke, én vagyok az apád, köcsög.
2: És honnan adjak én neked én most 100 000-et? Már a levegőt is hitelre veszem. 100 000 egy mobilra.
1: Meg a hozzávaló kellékekre.
2: Milyen kellékekre?
1: Tetkó, piercing, kopaszfej, cigi, girosz. Sőt, meg egy új járgányt is fogok venni, mert a régi már unalmas, és nem tudok vele keresztbe haladni.
2: Érdekes. Nekem jó a Warburg is. Azzal már csak keresztbe lehet haladni. Érdekes. Nekem jó a Warburg is.

szeretett volna hallani, de valami miatt nem jött át hozzám tőle. Csak óra után 2 perccel. Most itt van ez a No Name és a Lesz siker, szóljon csak neked!

Kaptunk megint Dutyi Dilintől egy képet, méghozzá az van ráírva, hogy Zsuzsi vetkőz az orvos elő is, nekem napi háromszor striptiszt. Te hülye, a striptiszt.

Jó, de most olyat tudnék mondani Duty Dili arra a képre. Jó, putya, befogom. Jó, de nehéz, ha tudnád, rendesen remeg a szám, hogy kimondjam.

amúgy milyen szépek lennétek, azt írja Mária, hogy ő is úgy vadulna. Pont azt akartam egyébként, mert nem csak fogom befogni a számot. Mert nem tudom, hát egyszerűen valaminek ki kell jönni, annak ki kell jönnie. Szóval, hogyha Mária is írt, hogy ő is úgy vadulna, akkor azt akartam mondani, hogy valahogy én is úgy tudom elképzelni a Dutyi Dilit, hogy úgy tud vadulni. Együtt milyen szépek lennének.

Nétek már. A két vad, amint csorgó nyállal alszik egymás mellett.

az a helyzet, hogy most majdnem elszégyeltem magam. Ha belegondolok, Dutyi Dilivel olyan jól el vagyunk itt, tényleg olyan igaz a kis haveros társasági emberke. Most tényleg, ha nincs itt, akkor hiányzik, komolyan mondom nektek. Azt írja Dutyi Dili, nem vadulok vele, elnyomás alatt lennék, miért? Hangosabb a horkolna, mint te. Szóval, hogy azt akartam mondani, hogy neked igazából én még soha nem küldtem zenét. Nem tudom, hogy mennyire fog tetszeni neked a következő, de most eljött az ideje, hogy elküldjem neked Axel Rudi Pelt. Egy nagyon jó kis zenéje szerintem, fogad nagyon sok szeretettel.

Lehet, hogy kicsit komoly felvétel volt az nekünk ide a chat forra most, ugye? Na, nem baj. Marikám, gyere csak egy kicsit, táncoljuk át ezt az éjszakát, mit szólsz reggelig? Ez itt a Soho Party, és hát ezt mindjárt lecsap arra, amit mondtam. Maradjak reggel 6-ig, de nem, hiszen érkezik utánam, amíg gébelenünk. Egy órában. Tehát ő itt a Soho Party, és gyere, táncolj!

hangerőt, fényeket, füstöt, fényeket. Ez már itt a Cosmix. Még! Wolfi, azt írja, jó ebédhez szól a mókuska, legalábbis nála most van ebédidő. Neked majdnem azt mondtam, hogy boldog névnapot kívánok, de nekem, hogy mindjárt megnézzük, amúgy ezt akartam már megnézni, hogy milyen névnaposaink vannak. Szóval neked jó étvágyat kívánok. Nekünk ezek a magasban, a lábunk is.

Na és ahogy mondtam, utána nézzünk a névnaposoknak. Ma 2026. 6. 11-e van, és Barnabás névnap van. Közben Wolfi is segített, hogy Barnabás névnap van. Én ettől egy kicsit jobban utána szoktam járni. A Barnabás egy arámi héber eredetű férfi név. A jelentése a vigasztalás fia. És a Barnabás név ellentmondásos személyiség kialakulását támogatja, erős vágyat ébreszt a viselőjében az önkifejezésre és a másokkal való érintkezésre. Kedves Barnabások, nektek boldog névnapot kívánok! Most pedig már itt is van velünk egy kisegér, egy szürke kisegér. Áron Csupa és az I'm an Albatross. És ha már betolták ide az orrucskánk elé a beosztást, akkor elmondom nektek, hogy ma még lesz műsorvezető. Következik majd 20 órától 21 óráig Gébelen a lejátszók mögé. Várunk nagyon-nagyon sok szeretettel. Bár nem szoktam csöten maradni. De kintről szoktam hallgatózni mindenkit is.

Ja, a Ducsi Dili bedobott magáról egy képet, meg van mellette négy csajszín, mikor a csoportban több csajjal is kavarsz, és akkor elkapnak, hogy megkapják, amit ígértél nekik, és akkor Ducsi Dili baseball ütővel áll, és hagyjatok békén, én még szűz vagyok. Hihető! Annyival megyünk tovább, egy olyan énekes, akiről én még nem is nagyon hallottam. 2024-ben volt egy zenéje, ezt hoztam el nektek, soha nem játszottam még, és egyszer hallgattam meg.

eszembe se jutna, hogy én azt mondjam egy angyalnak, hogy vigyen el. Mert tudom, hogy úgyis visszahozna. Pedig én is egy angyalka vagyok. Csak a glóriámat leütöttem, ez a két kis huncut szarvacska. Ördögi körökben mozgok nem hiába itt a bitangok közt. Anasztázia! Paid my dues, szóljon minden külsős hallgatónak itt 19 óra 30 perckor.

Közben írt apukám is, hogy ő is itt van, és fel van háborodva. Mert hogy ő már nem is hiányzik. Hát dehogy nem, csak nem tudtam, hogy itt vagy. Nem tudtam mindenhova kiabálni, és nem tudtam, hogy láttál-e. Küldte apukám is a képet, amikor a nők bosszút terveznek, még az ördög is leül jegyzetelni. Milyen igaz? De annyira igaz, hogy az ördög hozzám jár már. Tanácsért. Itt van az én öcsikém is, a Jóci, Józsi. Na ő igazi ördög, neki az volt a csetes neve is, hogy Ördi. Ugye? Jól emlékszem? Ő pedig itt már Takás Nikolász, és a Ráthangoltam.

Bobi azt kérdezi, hogy jó hangulat szokott lenni kocsikázás közben? Nagyon jó hangulat szokott lenni. Képzeljétek el, mikor a teszommal megyünk autóval, akkor hogy mit hallunk.

0: És akkor az igazi zene, ami nálunk mindig szokott menni, hogyha megindulunk, az egyetlen ilyen zene, amit imádok.
1: Baszki! A zsarukés most

Gyere, hop-hop! Gyere, apukám, szedd alá! És közben képzeljétek el, hogy kijelentkezett be, hát a következő egy óra műsorvezetője, Gébelen, azt írja, hello, mindenkinek kellemes estét, adásra jelen, Mókuska, nagyon jó adit kívánok, nagyon szépen köszönöm, majd neked is jó adást. Annak a pipája, de maradt itt. Járkezem lábam itt a gép előtt, hop, hop, hop. Nyom meg jót a fiú!

Jó. A folytatásban pedig eljön egy kis ding-dong song. Egy rádió mixben nektek.

Vamos, DJ! Most kuránk be kukucskát. Látod, milyen lesz az ott? Ezt engem dobál mindig be a közösbe. Mintha nem lenne elég bajotok ott fent.

Jó kis zene ez, ugye? Képzeljétek el, hogy én ma éjjel táncolnék.

Gyere velem, táncolj még! Drága maskurám, pont attól az embertől kérdezed, aki csak az adás alatt van fent már. Az meg tudod, mikor volt? Azt sem tudom, milyen nap van, csütörtök, hanem a múlt hét szombat óta én nem voltam itt fent. Fogalmam sincs.

Maskuránk elköszönt, azt írja, hogy viszont el kell köszönjek, köszi szépen a szupi hadit, jó pihenést, majd puszi nektek. Köszönöm szépen, hogy itt volt a fülecskét, a munkahelyről is. Te is siess haza és pihenj jót. Aztán várom a hülye videókat, amiket szoktunk egymásnak küldözgetni. Ő pedig volt Alex a hátam mögött. Kettő zenére van még időm, ha minden igaz. Ő volt Ékön és a Szóri. De ahogy mondtam, senki sehová, hiszen érkezik Gébele nagyon jó kis zenével. A következő zeném 2017-ből fog majd jönni, egy jó kis remix. Méghozzá Seggi fogja elénekelni nekünk a Hello-t. Aztán pedig csók a családnak, de még addig sem menjetek sehová.

Hello, hello! És én szeretném megköszönni mindenkinek, hogy itt volt az elmúlt két órában velem, remélem jól éreztétek magatokat. Szia, Maci, a Mész! Mert én mindenkinek tudom ajánlani Gébelent, nagyon-nagyon jó rádiós, legalábbis szerintem. Mi is attól, hogy lemegyünk a csetről, kintről mindig hallgatjuk konyhából, szobából, általában, amikor csak tudjuk. Szóval akkor a mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskát halltátok. A továbbiakban szép estét, majd jó éjszakát kívánok, és mindenféleképpen jó szórakozást, Gébelennek jó adizást. És akkor jöjjön az elmaradhatatlan zeném. Csók a családnak, sziasztok!

Ezt még be kell, hogy olvassam, ez közérdekű információ is lehetne. Azt írta be, bitangok, holnap disznóülést tartunk. Mókuskával minden fűszer van, csak disznót hozzatok. Na, hát így valahogy.

csak a családnak, elmentem vagánynak. Csók a családnak, ha kellek, majd megtalálnak. Szombaton 14-től 16-ig, itt a Bitangon, ismét legyünk együtt bitangjók. Sziasztok!

És már is itt van nekünk egy ilyen Magnetic Love Disco Lux-tól. Nagyon szépen köszönöm az előttem lévő remek műsort Mókuskának, remélem mindenki jól érzi magát, és jól fogja érezni magát ebben az egy órában is, itt a Vitangio Rádióban.

Na gyere a csevegő falunkra, chat.bitangyoradio.com, hogyha nem találnád, akkor írd be az internetes keresőjébe, hogy Bitangyó Rádió, meg fogja találni az oldalainkat, és természetesen a csevegő falat is. Egy falat, csevegő falat. Nagyon boldog névnapot kívánok a Barnabásoknak, hiszen Barnabás névnap van, és boldog születésnapot a mai születésnaposoknak.

0: Remélem már ott vagy a csövegő falunkon, hamarosan én is ott vagyok. Érkezik Levan és Jonas Blue felvétele, Edge of Yamala.
1: Ez a tökesti parti, egy órás zenei buli csütörtök este Gévelennel.

Na nézzük, hogy kivette a fáradtságot és jött fel a csevegő falra. Itt van velünk Dutyi Dili, Katóka, Pista 67 és Sunt Szorgó, illetve Roni műsorvezető kollégám is. Sziasztok! Kellem.

Na és figyelj, Wolfi, hiszen érkezett Katókától egy üzenet neked, mégpedig az, hogy have a good day, my friend. Ebből a napból még van 4 óra,

Nagyszerű dal szerintem, nekem nagyon tetszik, Simon Pagliari és az I Can Stop című nóta pörögöm még néhány percig. És hát érkezik egy nagyon beharangozott felvétel, hiszen 3 hónap ezelőtt már elkezdték reklámozni David Guetta és BB Rexa felvételét, a Sad Girls-ot, és hát nem is olyan nagyon rége jelent meg, azt hiszem 2 hete. Hát akkor hallgassuk meg, hogy mit is csináltak ketten David Guetta és BB Rexa, Sad Girls.

Hát ők voltak a szomorú lányok, Sad Girls, a David Guetta és a Bibi Rexa. Hát nem is tudom, slágere már ennyi idő alatt, nem hiszem, hogy sláger lesz, sláger gyanús inkább, azt mondanám. Disco Fries, Mindy és Kairi felvétel érkezik a folytatásban. Hello, wait!

És hát itt van nekünk egy kis Bailando, Hasta Que Salga El Sol, a teljes cím, és akik előadják nekünk, Giulio Romano és Danny Caputo, DJ.

És hát volt egy nagy sláger régen, ugye az volt a címe, hogy Please Don't Go, és hát a KVS-e csinált belőle egy feldolgozást, aztán Robbie Rivera pedig remixelte. Hát nézzük, hogy sikerült, érkezik a folytatásban.

Szóval, please don't go, vagyis kérlek, ne menj. Ezt is mondhatnám mindenkinek, aki itt van a csövegő falon, például Mázli, aki velünk van már. Kellemes estét neked!

Ha valaki tudja, mi az a Mykonosz, gondolom egy város vagy település lehet, akkor írja meg a csövegi falra, Nevermind felvétele, Mykonosz, Tonight!

És ha jól látom a csörgő falat, akkor azt írja Mázi, hogy hamarosan a kollégánkkal lesz, hogyha sikerül a minden. És itt fog boldogítani minket, meg mindenkit a csörgő falon, illetve a rádióban. Hát sok sikert kívánok neked! És hát jön egy dal az Eurovíziós Dalfesztiválról, mégpedig Bulgária részéről.

0: Ez a Tökesti Parti. Egy órás zenei buli csütörtök este Gévelennel.
1: Egy sláger feldolgozása Luca Debonairtól, a felvétel címe Another Night.

És hát hamarosan érkeznek Timbalandék, Nelly Furtado és JT, Give It To Me, a felvétel címe, Rick Wonder remixelte. Remélem, hogy jó lesz. Én már egyszer hallottam, de már nem emlékszem rá, úgyhogy hát halljuk.

Közben a háttérben írja nekem Wolfi, hogy holnapra készül egy dallal nekem is. Hát remélem nem a Nélküled című dal lesz az. Kíváncsi vagyok, remélem, hogy bele tudok majd hallgatni.

Hát slágerek, slágerek hátán érkezik hamarosan a jó öreg Ice MC és a Think About The Way című nagy sláger egy a Blasters Boys feldolgozásban. Gébelem műsora itt a Bitang Jó Rádióban, ez a Tök Esti Party.

mindjárt jönnek is Tortúra, de nem kell megírni, ez a felvétel címe. Majd meghalljuk, hogy miről szól a dal. Torture of the Heart, ez a felvétel címe. Nelly Furtado és a Dubs közös felvétele itt a Bitang Jó Rádióban.

0: Bitangyó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.
1: És a gomb még mindig ott van a csevegő fal bal alsó sarkában. Ha arra rákattintasz, akkor már is tudod hallgatni a csevegő falon a Bitangyó Rádió műsorát.

Torture of the Heart, a felvétel címen, Nari Furtado és a Dubs. Hey, de jó az a nóta, ez inkább sláger gyanús, mint a David Guetta-i felvétele. Nekem nagyon tetszik.

És hát a Bitogjó Rádióban, hogy a slágerek, slágerek hátán jön a nagy öreg Harman Van Helden, és az I Want Your Soul című nóta egy Burner Remixben pörög majd.

És ez a dal már kitart a végéig, úgyhogy én is köszönök el, és búcsúzok tőletek. Ez volt Gébelem műsora, itt a Bitangyó Rádióban, a Tökesi Parti. Remélem mindenki jól szórakozott ebben az egy órában, és hát találkozunk legközelebb, hallgassátok a Bitangyó Rádiót, hiszen nálunk pörögnek továbbra is a dalok. Holnap is várunk titeket fantasztikus műsorokkal. Kellemes estét mindenkinek, sziasztok!

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitangyó Rádió.
0: Mi így szeretünk.

Mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket. Vitamin Rádió.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Bitangyó Rádió.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz. I like to make this push and see, I become muscles and house within a functory.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Bitangyó Rádió. Bitangyó Rádió.
1: Ha jót akarsz magadnak.

0: Bitang Jó Rádió. Bitang Jó Rádió.
1: Ha jót akarsz magadnak.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Beton Gyó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and ever. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.